0: Premier mystère glorieux, la résurrection. L'ange dit aux femmes, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici car il est ressuscité. Seigneur Jésus, donne la lumière de la foi à ceux qui ne croient pas.
1: The first glorious mystery, the resurrection. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen. Lord Jesus, give the light of faith to those who do not believe.
2: Első dicsőséges titok, a föltámadás. Az angyal így szólt az asszonyokhoz. Tudom, hogy Jézust a keresztre feszítettet keresitek. Nincs itt, mert föltámadt. Uram Jézus, adj hitbéli világosságot azoknak, akik nem hisznek.
3: Pravoslavno tajstvo, uskrsnuće. Anđeo je rekao ženama, znam da tražite Isusa, raspetoga. Nije ovdje jer je uskrsnuo. Gospodin

0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
1: Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
4: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Holy Mary, Mother of God.

0: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte.
1: The third glorious mystery,
0: tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler
1: all
0: en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Seigneur Jésus,
1: Lord
0: tu es venu apporter un feu sur la terre. Aide-nous à parler de toi pour que tout le monde te connaisse.
2: Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, cada uno según el don del Espíritu. Señor Jesús, que viniste a traer fuego a la tierra, ayúdanos a hablar de ti para que todo el mundo te conozca.
3: The third glorious mystery, the descent of the Holy Ghost. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Lord Jesus, you came to bring the light of your fire to the earth. Help us to speak of you so that everyone may come to know you.
4: Harmadik dicsőséges titok, pünkösd. Mindnyájan elteltek szent lélekkel, és nyelveken kezdtek beszélni, és mindegyikük a lélek ajándéka szerint szólt. Uram Jézus, te azért jöttél, hogy tüzet gyújts a földön. Segíts nekünk rólad beszélni, hogy mindenki megismerjen téged.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: The fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

0: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
2: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
5: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.

0: Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous. Beata Virgo Maria, Pax etiam orbite rarum sit, populis viam fraternitatis ostende, Regina Pacis pro nobis ora.
1: Szűz Mária, esd békét a világ számára. Mutasd meg a népeknek a testvériség útját. Béke királynője, könyörög érettünk.
2: Beata Vergine Maria, ottieni anche al mondo la pace. Mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, prega per noi.
3: Santissima Virgen María, obtén también para nosotros, para el mundo entero, la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros.
4: Allerseligste Jungfrau Maria, erbitte der Welt den Frieden. Zeige den Völkern Wege zu einem gerechten Miteinander. Du Königin des Friedens, bitte für uns.
5: Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show people the path of fraternity, Queen of Peace. Pray for us.